Unapod kívánunk, kedves hallgatóink, a Török Rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdon keresztül magyar nyelvadásukáról.

Essa híradó köszöntöm, kedves hallgatóinkat! A török nemzeti hírszerző szervezete fogta a Rejhanli támadás elkövetőjét, a nemzeti hírszerzési szervezete fogta Ömer el-Hatijab a 2013-ban Rejhanlıban történt és 53 ember életét követelő terrortámadás egyik szír követőjét, miközben tengerúton Európába próbált menekülni. A Nemzeti Hírszerző Szervezetek terrorellenes akció keretében fogta el Ömer el-Hatijabot a Rejhanlıban 2013-ban elkövetett, 53 halálos áldozatot követő terrortámadás egyik szír elkövetőjét, miközben tengerúton Európába próbált szökni. A vörös körözés alatt álló Ömer el-Hatijab részt vett a rejhanli támadások megtervezésében és megszervezésében. A Fly Dubai gépkényszer leszállást hajtott végre a pilóták közötti verekedés után. A Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó gépe kényszer leszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában, miután a pilóták között erőszakos incidenst gépeltérítés óltaló riasztást váltott ki. A beszámolók szerint a Dubajból Tel Avivba tartó Fly Dubai járat másod pilótája megpróbálta a földnek irányítani a repülőgépet, miután megkésálta a kapitányt. Az utasok lefogták a támadót, a személyzet

0: többi tagja pedig biztonságosan letett ajképet Szaúd-Arábiában. Az indíték egyelőre nem tisztázott, Benjamin Netanyahu, Izrael miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök azt sugallta, hogy az incidens egy lehetséges terrortámadás lehetett, míg a Fly Dubai óvaintett a korai feltételezésektől, és közölt, hogy a körülmények kivizsgálása még folyamatban van, a pilótát készült, letartóztatták, és jelenleg hallgatják a szaúdi hatóságok. Mark Rutte NATO főtitkár szerint nincs közvetlen orosz fenyegetés a szövetség területére, annak ellenére, hogy Moszkva figyelmeztetett atomfegyverekhez folyamathat, ha a NATO megpróbálja elvágni Kaliningrádot. Rutte némi nyugalomra szólított fel, hangsúlyozva, hogy a NATO továbbra is védelmi szövetség, és a fenyegetettség értékelése nem változott. Azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok továbbra is részt vesz Európa védelmében, miközben azzal váltotta Vladimir Putyin elnököt, hogy nem mutat hajlandóságot az ukrajna háború lezárását célzó tárgyalásokra. Irán bejelentette az USA vezető nemzetközi koalíció küldetésének végét 12 év eltelt után, miután az amerikai erők kivonultak az országból. Bagdad szerint ez a lépés a koalíciós tagokkal való kétoldalú biztonsági kapcsolatok felé történő átmenetet jelzi, nem pedig az együttműködés végét. Az Egyesült Államok közölte, hogy az iraki erők mostantól maguk vezetik az Ilia terrorszervezet fennmaradó elemei elleni küzdelmet, miközben Washington továbbra is hírszerzési támogatást nyújt.
1: OTRT Türkiye Hangya Radyójának hírműsorát hallják.
0: Izrael továbbra is civileket vesz célba, Gázában egy palesztin nő meghalt, öten pedig megsérültek a hatályban lévő tűzszünet ellenére az Izrael által Gáza szerte végrehajtott támadásokban. Egy izraeli légicsapás eltalált egy lakóházat Gáza városban, kioltva a nő életét és súlyosan megsebesítve a férjét, miközben további támadásokat jelentettek Szudzsájából, Brücsből és Hanyunuszból és a Gázai Egészségügyi Minisztérium közése szerint az izraeli tűzszüneti jogsértések miatt 2025. október óta 1422 palesztin halt meg, és közel 5000 ember sebesült meg. Trump fontolgatja a dízel export tilalmát. Trump amerikai elnök szerint a dízel árak problémája miatt az Oroszországban zajló fejleményekből ered, mint sem a Közel-Keletről. Trump kijelentett, hogy a dízel árakkal kapcsolatos probléma nem annyira a Közel-Keletről, mint inkább az Oroszországban zajló fejleményekből fakad. Donald Trump amerikai elnök elmondta, mérlegeli a dízel export betiltásának lehetőségét, ám hozzátette, ennek negatív hatása lehet a benzinárakra. Trump a Fehérházban válaszolt az újságíró kérdésére, arról a kérdésre, hogy döntött-e már a dízel export tilalmáról, azt felelte, hogy a kérdést gyakran megvitatja Chris Wright, energiaügyi miniszterrel és Doug Burgum belügyi miniszterrel. Az amerikai elnök így fogalmazott, úgy gondolom, jó helyzetben vagyunk, mert az olajárak csökkenni fognak, jelenleg igen nagy mennyiségű olaj hagyja el a hormuzi szorost. Trump hangsúlyozta, hogy a dízelárak körüli gondok elsősorban nem a Közel-Kelethez, hanem az oroszországi eseményekhez köthetők. Elindult a Technofest Türkiye Délkelet-Anatóliai részén. A Sanlúrfa városában megrendezett a világ legnagyobb repülési űr és technológiai fesztiválja

Ma e gwen leganda shu yemelurel fogunk besini a ki más fél méter magas és óriási rekordokat döntött. Három alkalommal állt a dobogó legfelső fokán az olimpián, és aranybetűkkel írta be nevét a török sporttörténelembe. A világ a kis dinamit néven ismeri. Halil Mutlu élettörténetéről esik szó. Halil Mutlu 1973. július 14-én született a bolgár Kırcalihoz tartozó Posznik faluban. A születési neve Halil Aliyev, és a nehéz körülmények között nőtt fel Bulgáriában. Az 1980-as években a bolgár kormány asszimilációs politikát folytatott a kisebbségekkel szemben, is számos török származású család szembesült nyomással. A fiatal Halil családjával együtt 1989-ben Türkiye-be bevándorolt. Türkiye-ben a legendás súlyemelő Naim Süleymanoğlu, aki három olimpiai aranyérmet nyert, példaképül szolgált számára. Naim Süleymanoğlu is Bulgáriából bevándorolt. Halil Ankarába telepedett le, és itt foglalkozott a súlyemeléssel. A legendás edzője Ibrahim Elmalı felügyelete alatt kezdett edzeni, és az a pályafutás alapját képezi. Halil Mutlu 10 éves korában ismerkedett meg a súlyemeléssel. Tehetségét hamar felfedezték, gyorsan évelt felfelé a pályafutás a fiatalok körében. 1993-ban megnyerte a junior világbajnokságot, amellyel felhívta magára a figyelmet a nemzetközi prondon. 1994-ben és 1995-ben mind a világ, mind az Európa bajnokságon dobogóra állt, ezzel bebizonyította, hogy ő a török súlyemelés új arca. Az 1992-es barcelonai olimpiai játékokon az 55 kg-os súlycsoportban az 5. helyen végzett. 4 éven át szigorúan edzett és felkészült. A kihívás hatalmas volt, de ennek a fiatal sportolónak az elszántsága még nagyobb volt. Halil Mutlu bemutatkozott a világnak az 1996-os atlantai olimpiai játékokon az 54 kg-os súlycsoportban versenyző Halil felállította az olimpiai rekordot 7,5 kg-os hatalmas előnnyel maga mögé utasítva riválisait. Amikor felbonták a török zászlót, nem tudta visszatartani könnyeit. Ez az érem nem csupán neki elismerés volt, hanem az évekig tartó kemény munka gyümölcse is.

Wu-Tan, Sydney'ben, Halil Mutlu, Job Formabon Volt, Mint Otlontában. Az 56 kg-os súlycsoportban ismét kiváló teljesítményt nyújtott, miután szakításban és lökésben is világrekordot döntött, történelmi 17,5 kg-os különbséggel győzte le riválisát és szerezte meg az aranyérmet. A szakértők ezt a teljesítményt a súlyemelés történetének egyik legkiemelkedőbb olimpiai győzelmeként tartják számon. Sydney-ben az összesítésben elérte a 305,5 kg-ot, és a Sinclair skála szerint az volt az egyik legkülönösebb eredmény. A kis dinamit beszélni már az egész világon szájról szájra járt. Halil Mutlu pályafutása során több mint 20 világrekordot döntött meg. Az 1999-es világbajnokságon körülbelül 20 kg-os különbséggel győzte le ellenfelét, ezzel világbajnok lett és világrekordot is felállított. 2001. november 4-én pedig az 56 kg-os súlycsoportban 138 kg-os eredménnyel világrekordot döntött a szakításban. Pályafutása során négy különböző 52, 54, 56 és 62 kg-os súlycsoportban versenyezett. A sokoldalúsága jellemzi versenyképességét. Mutlu 1994-ben, 1995-ben, 1996-ban, 1997-ben, 1999-ben, 2000-ben, 2001-ben, 2003-ban és 2005-ben összesen 9 alkalommal lett Európa bajnok. Ezzel beírta nevét a történelembe, hogy az egyik legtöbb aranyérmet nyert súlyemelő. Az Európa bajnokságokon összesen 25 aranyérmet szerzett. Miután 2002-ben súlyos vállsérülést szenvedett, rotátor köpeny szakadás alakult, és biceps inszakadás miatt hosszú sérülési időszakon ment keresztül, végül a visszatérése meglepetést okozott. A 2003-as világbajnokságra ezekkel a sérülésekkel indult el, és ismét bajnok lett. A 2004-es athéni olimpiai játékokon pedig történelmet írt. Az 56 kg-os súlycsoportban kínai riválisát Wu Meijin szakításban 5, összesítésben pedig 7,5 kg-os különbséggel hagta maga mögött, és megszerezte harmadik olimpiai aranyérmét. Ezzel a győzelemmel Halil Mutlu bevonult az olimpiai történelembe, mint a mindössze négy olyan súlyemelő egyike, akik zsinórban három aranyérmet nyertek. A teamben az összesített eredménye 305 kg volt. Halil Mutlu pályafutása során három olimpiai aranyérmet, ötször világbajnoki, kilencszer Európa bajnoki címet nyert meg, emellett több mint 20 világrekordot állított fel. Az 1999-ben az év török sportolójának választották. Mutlu azon ritka sportolók egyike, akik testsúlyuk háromszorosát is képesek felemelni. Az athéni győzelme után Halil Mutlu két évre szóló eltiltást kapott, mert a dopingvizsgálat során nandrolont mutattak ki nála. Halil reagált e döntésre és azt állította, hogy a szert nem szándékosan szedte. Az volt a pályafutása legkeményebb.

próbálja. Az eltiltás letelt után megkezdte a felkészülést a 2008-as pekingi olimpiára. Halil azonban az edzéseken nem tudta elérni a kitűzött súlyokat, ezért 2008. októberében hivatalosan is befejezte profi pályafutását. Az 1991-től 2008-ig tartó 18 éves pályafutása során Halil Mutlu nem csupán éremgyár volt a török sport számára, hanem példaképül szolgál a fiataloknak és a nemzeti büszkeség forrása is. A Naim Süleymanoğlu által kitaposott úton haladva megerősítette a török súlyemelés helyét a világ színpadán. Kedves hallgatóink, Halil Mutlu története alapján mondható, hogy nem csupán fizikai adottságok, hanem a mentális felkészültség meghozza a győzelmet. A Bulgáriából Türkiyébe vezető nehéz út, egy edző felügyeletére bízott kisfiú és fárasztó nehéz munka. Éppen ez a három tényező tette egy másfél méter magas férfit az olimpiai történelem óriásává. Mi tisztelettel meghajoljunk a három olimpiai érmes, ötszörös világbajnok, kilencszeres Európa-bajnok Halil Mutlu munkája előtt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra! Világhírű török sportolók.